0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 26-án magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Az igazságügyi rendőrség szakszervezete tiltakozást szervezett. Dubrovnikban ma kezdődött a kétnapos Dubrovniki Fórum. A kormány 144 millió eurót különít el a szerencsejátékokból egyesületek és a sport számára. Belgrádban tüntetést szervez a Vujčić vezette szerb haladó párt. És egészen jövő hétig kitart a kánikulai meleg.
1: Híreink következnek.
0: Az igazságügyi rendőrség szakszervezete tiltakozást szervezett az igazságügyi minisztérium épülete előtt, hogy felhívja a figyelmet a munkavállalók nehéz helyzetére. Szerintük szükség van egy az igazságügyi rendőrségről szóló törvény elfogadására, amely meghatározná a testület szerepét, hatáskörét, jogait és védelmét. A szakszervezet alelnöke Jelenko Kresa szerint a rendszerből legalább 300 igazságügyi rendőr hiányzik. Dubrovnikban ma kezdődött a kétnapos Dubrovniki Fórum, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg. A rendezvény középpontjában az európai biztonság kulcsfontosságú kérdései állnak egy multipoláris világban. Gordon Körlich Radman külügy és európai ügyekért felelős miniszter az eseményről elmondta, hogy az idei az egyik legambiciózusabb fórum, mint egy 20 tervezett panelbeszélgetéssel. Az állam tavaly rekordösszegű közel 1.200.000 eurót különített el ingyenes jogsegélyre. Ugyanakkor a kedvezményezettek száma kissé nőtt, a nyújtott segítségnyújtási formák száma pedig csökkent. Az ok az infláció, ezért jogszabályi változtatásokat készítenek elő a támogatás igényléséhez szükséges jövedelemvizsgálattal kapcsolatban, jelentette be Fadila Bahovic államtitkára a horvát parlamentben. A horvát kormány ma elfogadta a 2026-os szerencsejáték bevételek kedvezményezettjeinek meghatározására vonatkozó kritériumokat és a bevétel egy részének elosztási módjáról szóló rendeletet. Idén több mint 144 millió eurót biztosít a felhasználóknak különféle humanitárius, kulturális és társadalmi tevékenységekre. A rendelet által elosztott szerencsejáték bevételek egy részének várható realizációja 2026-ban 144 millió euró, mondta Tomislav Čorić pénzügyminiszter a kormányülésen. A kormány elfogadta még a Horvát Köztársaság Katolikus Egyházának Caritasról szóló megállapodás módosítását, amely a horvát Caritasnak nyújtott egyszeri éves pénzügyi támogatást a jelenlegi 2 millió euróról 6,2 millió euróra emeli. A horvát Caritas 2 millió eurót kifejezetten a különösen kiszolgáltatott és veszélyeztetett embercsoportok megsegítésére fordít, a fennmaradó 4,2 millió eurót a Katolikus Egyház azon jogi személyei kapják, amelyek folyamatosan olyan tevékenységeket végeznek a horvát köztársaságban, amelyek célja az egyének és családok problémáinak és nehézségeinek azonosítása, megelőzése vagy megoldása. Jelenleg 24 ilyen jogi személy működik. A Belgrád városi hatóságok bejelentették, hogy Belgrád belvárosa ma hajnali 4 órától június 29-éig számos mellékutcát lezár egy tüntetés miatt, amelyre Alekszandr Vučić szerb elnök és a kormányzó szerb haladó párt meghívta a támogatóit. A nagyszabású tüntetésre június 27-én, azaz holnap kerül sor, Szerbia nyert címmel. Ez egy ellenlépés a diákok által vezetett Diákok nyernek kampányra, amely előrehozott parlamenti választásokat követel. Korábban, május 23-án a belgrádi diákmozgalom által szervezett tüntetésen a rendőrségi adatok szerint 34 ezer ember vett részt, míg a közgyűlési archívum szerint a részvételi arány 180 ezer és 190 ezer között volt.

Ezen a napon 1835-ben született Breznón a sokoldalú természettudós, az állattan, a néprajz, a nyelvészet, a régészet kiemelkedő kutatója Hermann Otto. Német anyanyelvű gyermekként született, azonban a Miskolci Evangélikus Gimnáziumban elmagyarosodott, az 1848-as forradalom során pedig igazi hazafi vált belőle. A szabadságharc bukása után még a tanulástól is elment a kedve, lakatosinasnak állt, végül Bécsben szerzett mesterlevelet. Ott azonban egyre erősödött benne a már gyermekkorából hozott érdeklődés az élő természet iránt. Bejárt a Császárváros a gazdag természettudományi múzeumába, ott vált a rovarok rajongójává. Amikor 5 évre katonának sorozták be, még ezt a kényszerű helyzetet is felhasználta ismeretei gyarapítására. A Dalmát tengerparton lévén a tenger élővilágát tanulmányozta. Leszerelése után részt vett az észak-olaszországi, majd lengyel szabadságmozgalmakban. 1863-ban rövid ideig letelepedett Kőszegen és fényképezésből élt. Ez azonban csak kényszerű, átmeneti pénzkereseti forrás volt. Hamarosan megpályázta a kolozsvári Erdélyi Múzeum egylet preparátori állását. Az állattömést még gyermekkorában édesapjától tanulta. Az akkori polihisztori igazgató, Brassai Sámuel saját fizetésének harmadáról mondott le, hogy az új, tehetséges munkatárs jövedelmét biztosíthassák. Mivel Hermannnak egyetemi vagy más egyéb magasabb szintű végzettsége nem volt, önképzéssel pótolta a hiányokat. Főként a madarak és a pókok élete érdekelte. Így került a Budapesti Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályára. 1876 és 79 között írta meg Magyarország pókfaunája című 3 kötetes munkáját. A múzeumi szolgálat alatt indította meg a Természetrajzi Füzetek című szaklapot. Közben aktívan politizált ellenzéki képviselőként. Tudományos tevékenysége egyre bővült, a halak népi elnevezésének tanulmányozása közben bontakozott ki néprajzi érdeklődése. Gyűjtötte a halászat és a pásztorkodás szokásait és tárgyi emlékeit. Terjedelmes, egyénként több mint 800 oldalas könyvet írt a Magyar Halászat könyve, illetve a Magyar Pásztorok nyelvkincse címmel. Megszervezte az ornitológusok második nemzetközi kongresszusát Budapesten, megalapította a Magyar Ornitológiai Központot, a ma is működő Madártani Intézet elődjét. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Magyarországi Ornitológiai és Madárvédelem legnagyobb társadalmi szervezete, amely 1974. január 6-án alakult meg a Magyar Madártani Egyesület néven. 1990 óta létezik jelenlegi elnevezésével. A névváltoztatás a természetvédelmi tevékenység hangsúlyozása indokolta. A BirdLife International magyarországi tagszervezete. Előszervezete az 1928-ban alakult és a II. Világháborúig létezett Magyar Ornitológusok Szövetsége volt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1974. január 6-án alakult meg Budapesten 196 alapító taggal. Alapító elnöke dr. Jánosi Dénes volt. Már az első évben 17 helyi csoportja alakult, 78-ban 27, 83-ban már 36 helyi szervezete működött. 1975-ben alakultak szakosztályai. Hermann Otto ellenzéki magatartására jellemző, hogy az intézményben csak a tiszteletbeli igazgató címet fogadta el, mivel az igazgatói kinevezést Ferenc József írta volna alá. Egy Miskolc környéki pattintott kőszerszám megtalálása kapcsán ősrégészeti kutatásokat kezdeményezett. Előadásokat tartott a szőlővédelemről gazdakörökben, a filoxéra rohamos terjedése idején. Tekintélyes a tudományos publikációinak mennyisége, 14 könyvet és 1000-nél több szakcikket írt.

London is szép, Róma is szép, Párizsnak is sok a híve. Ám aki már Pesten is járt, mindig ide húz a szíve.

0: időjárás jelentés.
1: Ma is rendkívül meleg volt az idő, 36 Celsius fokos hőmérséklettel. Eszéken délben 33 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 32%, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Holnap is magas hőmérsékletre és erős UV-sugárzásra számíthatunk. Az éjszakai hőmérséklet 18 és 22 Celsius fok között alakul, míg a nappali akár a 37 Celsius fokot is elérheti. Egy erős hőhullám érte el Horvátországot, amely ezen a hétvégén fog tetőzni. Az egészségügyi dolgozók azt javasolják, hogy a nap legforróbb szakaszában kerüljék a szabadban tartózkodást és fogyasszanak elegendő folyadékot. A krónikus betegek és a kisgyermekek esetében pedig fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!

mondani fény. Az élet kékeg én veled, életképregényben élek én. A tábortűzlángja meg sebzett vadként űz. Hal a vágyul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát.

0: Vidéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
2: Pravi Radio Osijek.